0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: amikor a szurkat ettik 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákat át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: aki én vagyok.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунь кіш бікешіг. Істентől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A lélek megszentelő közösségében. Amen. Drága Urunk, köszönjük, hogy nap mint nap a Te kezedre bízhatjuk a mi életünket, életünknek vezetését, életünknek megtartását. Köszönjük a Te valóságban meglévő oltalmadat, ami körülvesz bennünket. Köszönjük, hogy hittel vallhatjuk meg, hogy körülöttünk és fölöttünk tartod a Te kezedet, és megőrzöd a Te népedet, megőrzöd a Te gyermekeidet. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindenért hálás lehet a szívünk, amikor visszatekintünk az elmúlt napokra, elmúlt hetekre, hónapokra, olyan sok mindenben megőriztél és megtartottál és vezettél bennünket. Köszönjük, hogy ma is így jöhetünk Te hozzád, hálatelt szívvel, megvalva, hogy milyen nagy a Te hatalmad, és milyen csodálatosak a Te útjaid. Köszönjük, Urunk, hogy ma sem hagysz bennünket vezetés nélkül. Ma is elkészítetted számunkra a Te igédnek útmutatását, igédnek vezetését. És kérünk, Urunk, hogy áraszd ki ránk a Te lelkedet, mely által megérthetjük, mi az, amiben meg akarsz szólítani bennünket, amiben tanítani kívánsz. Köszönjük, Urunk, hogy a Te türelmed és a Te hűséged végtelen, és azzal a reménnyel vagyunk, hogy Te, aki megtartottál bennünket az elmúlt időkben, aki megtartasz bennünket a mában, a mostban is, Te vagy az, Te leszel az, aki az elkövetkezendőkben is megőrzöd a Te népedet, és vezérled a mi útjainkat, és utat mutat számunkra. Ne hagyd hát, hogy kétségeskedjünk, ne engedd, hogy a mi bizalmunk csorbát szenvedjen, hanem hadd tudjunk teljes hittel, jó reménységgel lenni az előttünk álló időszakról. Jézus Krisztusért kérünk, így hallgass meg bennünket, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből szeretném felolvasni, a 8. fejezetből az első 5 verset szeretném felolvasni. Kérem a testvéreket, hogy foglalják el a helyüket, és leülve alázatos szívvel és nyitott lélekkel hallgassák Isten igéjét és annak magyarázatát. A megnevezett helyen a zsidókhoz írt levél 8. részében az első 5 versből így szól hozzánk az Isten igéje. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek és igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnak, amikor el akarta készíteni a sátort, mert így szólt, vigyázz, mindent azt szerint, amint a szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen is, és folytatjuk a zsidókhoz írt levélnek az olvasását, a magyarázatát. És érdemes mindjárt itt az első versnél egy pillanatra leragadni, valóban csak egy rövid gondolat erejéig, azért is, mert maga a levélírója konferálja így fel, hogy hát ez a legfontosabb. Az elmondottakból pedig ez a legfontosabb, hogy olyan főpapunk van. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyben. És miért jó ezt újra és újra a maga fontosságában látni, a maga fontosságában szemlélni, megérteni, és itt el elfogadni. sok minden lehet a mi életünkben, ami saját gyarlóságunkból fakadóan is, meg a mindennapi életünk eseményének hozadékaként ott lehet, közé áll, közénk is az Isten közé áll, és elhiteti velünk azt, hogy távolabb vagyunk, messze vagyunk az Istentől, nem közeledhetünk az Istenhez. Megvan az oka annak, hogyha az Isten az ő haragját, az ő bosszúállásának idejét hozza el a mi életünkben. Újra és újra belefutunk, bele fogunk futni olyan helyzetekbe, amikor emberi mi voltunk kicsiségét felfedezhetjük, emberi létünknek a csekélységét. És elfogynak az emberi eszközök, elfogynak az emberi érvek, a lehetőségek. És hadd szólítson meg bennünket ebben ez az egy vers, amikor a főpapról beszél, hogy a főpapnak az volt a szerepe, és Krisztus főpapságának ma is ez az egyik legfontosabb jellemzője, hogy az Isten előtt könyörögértünk. Hogy akkor, amikor már mi emberként nem találunk módot, eszközt, nem találunk szót arra, hogy az Isten elé járuljunk, hogy az Isten előtt bűnbánó szívvel, magunkat megalázva, egyszerűen csak megálljunk, bármit is mondjunk, akkor is van, aki helyettünk szóljon. Akkor is van, aki értünk könyörögjön. Akkor is van, aki értünk meghozza az engesztelést. És mi ezzel a bizalommal lehetünk, hogy bármennyire is fátyol kerül a mi szemünkre, tekintetünkre, életünkre, amikor nem látjuk magunkat ott az Isten oltára előtt, az Isten szentélyében, mint az ő megváltottait, mint az ő gyermekeit. Jézus Krisztusban valóság az, hogy a mi életünk, az én életem, a te életed, valamennyiünknek az élete ott van az Úr színe előtt. És nagyon jó példa erre a napokban olvashattuk a Krónikák könyvében Dávidnak a történetét, ahogyan nagyon különös a megfogalmazása, ahogyan rátámad a sátán Izraelre, és elvégzi Dávid szívében azt, hogy megszemlálja a népet. És ennek következménye van, úgy olvassuk, hogy ez nem tetszett az Úrnak, és kiméri a büntetést. És Gát próféta által három választási lehetőséget ad Dávidnak, hogy válasz azok közül, hogy mi legyen a büntetés mindezért, hogy legyen akkor 3 évig tartó aszály éhínség, vagy legyen 3 hónapon át tartó ellenséges dúlás az országban, vagy pedig 3 napon keresztül az Úr angyala pusztítsa a népet. És Dávidnak az a válasza, hogy akkor inkább essünk az Úr kezébe. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. És ez valahol ugyanarról a dologról beszél, hogy még akkor is, amikor ott van a büntetés, amikor kilátásban van helyezve saját bűnömnek következménye, saját vétkemnek következménye, még akkor is ott van az emberben az a bizalom, ott kell, hogy legyen az emberben az a bizalom, amit Dávidban is megvolt, hogy inkább essem az Úr kezébe, mert kegyelmes, mert irgalmas, mert nekünk főpapunk van, aki könyörög értünk. És jó ez, kedves testvérek, a mindennapokban magunkkal vinni, hogy bármi is van, bármi ér bennünket, bármilyen nyomorúságban vagyunk, bármilyen nagyok körülöttünk a hullámok. Hittel tudunk belekapaszkodni annak a bizonyosságába, hogy nekünk főpapunk van a felséges Isten trónusának a jobbján, aki érettünk könyörög, aki harcol értünk, aki jó szót szól értünk, akiben ott van az az engesztelés, és ott van az a szív, amelyik ismeri a mi életünket, és ismeri a mi korlátainkat, és szeretettel tekint ránk. Valóban a legfontosabb az, hogy a mi ismeretünknek, a mi Isten ismeretünknek a mélységében, a zálogaként ott legyen az, hogy járulhatunk, mehetünk az Isten oltárához, az Isten szentélyébe, mert ott van a mi főpapunk, és könyörög értünk, és kérhetjük az Istent bármikor, bármilyen helyzetünkben vagyunk, és bármi történik is az életünkben, az Isten nem fog elküldeni. Ugyanakkor azt is érdemes alázattal megfontolni, és elgondolni, átgondolni, hogy mindaz, amit mi gondolunk, meg amit mi fel tudunk fogni ebből, az itt az ige bizonysága szerint árnyéka és képmása a valóságnak. Árnyéka és képmása annak, ami ott a mennyei szentélyben történik. Az, ahogy mi elgondoljuk az engesztelést, az, ahogy mi elgondoljuk az áldozatbemutatást, az, ahogy mi elgondoljuk, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kellene az Istennel beszélnünk, az, ami a mi fogalmi rendszerünkben benne van, amikor már beleütközik a korlátjaiba, a mi képességeinknek, lehetőségeinknek, teremtettségből fakadó létünknek, mindez még csak az a képmása meg az árnyék, egy vetülete annak a valóságnak, hogy mi is van valójában az Isten szentélyében, a mennyek országában, az Isten színe előtt. És itt mindjárt két irányban is láthatunk egy nagyon fontos különbségtételt a mai ige szakaszban, és szeretném ezeket a különbségtételeket is egy kicsit átbeszélni és felszínre hozni, és üzenetként valamennyünknek a szívére helyezni. Az, amit olvasunk a főpapságról, a főpapságra vonatkozó tanításról, az többé-kevésbé körülrajzolja azt, hogy hogyan kellene nekünk gondolni arra, mi az, amit mi gondolhatunk az Isten előtt való engesztelésről. Hogy miért engesztelődik meg az örökké való Isten. És ennek valóban egy nagyon jó ánygyképe volt a korábban bemutatott áldozati rendszer, a papság, a sokféle tisztasági szabály, magának a templomnak a felépítése is, majd erről még fogok beszélni, de hogy alapvetően egy olyan képet tárt elénk, ahol a Szentek Szentje el van zárva, és sok-sok falon, sok-sok úton, téren kell átmenni, és egyre kevesebben mehetnek át, egyre jobban megszentelve magukat mehetnek át, míg végül valaki bemehet a Szentek Szentjébe, és végezheti az engesztelést. Tehát, de ez valahol egy ánygyképe, egy kontúrrajza annak a valóságnak, és ennek a teljességét a földi életben mi nem is fogjuk tudni teljesen megérteni, de ebben viszont hadd szólítsa meg bennünket az a veszély, hogy sokszor akkor nem is jól látjuk, vagy nem teljesen jól látjuk azt, amiben éppen forgolódunk. Az első ilyen igei üzenet a harmadik versben olvasható, az ajándékkal kapcsolatban, így olvassuk. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek. Ezért szükséges, hogy ő is vihessen valami áldozatot. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Itt az ajándékozásnak a kérdése az, ami hadd legyen ma előttünk elsőként példaként és elgondolkodtató üzenetként, hogy arra figyelmeztet az Isten igéje bennünket, hogy Krisztus, ha itt lenne a földön, Jézus Krisztus az Isten fia, ha itt lenne a földön, abban a fogalmi rendszerben, ahogyan a zsidó emberek élnek, nem is vihetne ajándékot az Istennek. Nem, hogy főpap nem lehetne, nem, hogy nem mehetne be a Szentek Szentjébe, de még csak az egyszerű áldozati ajándékokat sem vihetné oda az Isten színe elé. És itt mindjárt megkérdőjelezhetnénk, vagy megkérdezhetnénk magunktól, hogy akkor most mivel van a hiba? Jézus Krisztussal, vagy az ajándékkal? És ez szembesítsen bennünket, hogy most Jézus Krisztussal van a baj, vagy pedig a rendszerrel, amiben mozog ez a nép, és amiben sokszor a mi gondolataink is mozognak. Mert annak a bizonyságát mondja ma az Isten igéje, annak a fontosságára hívja fel a figyelmünket, hogy abban a rendszerben, amiben ezek az emberek gondolkodnak, Jézus még csak ajándékot sem vihetne. És közben hitünknek alappillére az, hogy ő a mi főpapunk, aki ott van a mennyei szentélyben. És nagyon félve kell megkérdeznünk, hogy ennyire rossz ez a rendszer? Az, amiben mi is vagyunk, meg amiben Lévi fiai, meg a zsidók. Hogy ez ennyire rossz ez a rendszer? Ennyire távol van attól az igazságtól, valóságtól, szentségtől, ami ott fent az Isten országában van? ányképe, meg valami tükröződése annak, de hogy ilyen torzá lett, vagy ilyen torz volt talán mindig is, amikor a földi ajándékok, meg a földi áldozatokra gondolunk, amikor sokszor magunknak és másoknak is hazudva próbálunk olyan képet alkotni saját kegyességünkről, amikor áldozatok bemutatásával, áldozatok vállalásával kedvessé akarunk lenni az Isten előtt. Amikor megfogalmazódik a szívünkben, hogy mennyi mindent tettem, mennyi mindenben adakoztam, mennyi mindenben előjártam, megmutattam az én kegyességemet, az én kedvességemet az Isten előtt, hogy én nekem mennyire szeretem az Istent. Újra és újra a mi fogalmi rendszerünkben ezt sajnos sokszor így látjuk meg, valamilyen mérhető eszközben akarjuk ezt felfedezni. És talán ebben még benne van az is, hogy egész életemben szolgáltam, egész életemben ott voltam. És jó kitapogatható az igéből, hogy amikor Jézus Krisztusról beszélünk, és az ő ajándékáról, akkor nem erről van szó. Nem arról beszél az evangélium, hogy mit ajándékozott Jézus a földi életben. Sokszor látjuk még az adót is, csak úgy fizeti be, hogy meglehetősen megmosolyogtató módon küldi el Pétert, hogy eredj, dobd be a horgot a tóba, és az első hal, amit kihúzol, benne lesz egy pénzérm, és fizess be az adót. Ennyire veszi komolyan. Azt, ami nekünk sokszor olyan, talán még büszkeséget is okoz, hogy én már évtizedek óta árnyképe, csak árnyék annak a valóságnak, amit vinni kellene. És kedves testvérek, az, amit Jézus Krisztus a tökéletes és a nem emberkéz által készített szentélybe bevitt, az az ő engedelmessége. És azt gondolom, hogy érdemes nekünk ebben

engedelmes volt, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ezért adott neki az Isten olyan nevet. És akkor egy kicsit hadd jöjjünk vissza saját magunkhoz, meg a mi álképeinkhez, ahogyan mi akarunk az Isten előtt tetszeni, vagy tetszelegni ajándékokkal, meg áldozatokkal. Az engedelmes szív az Istennek tetsző áldozat. És mindegy, hogy miről van szó, hanem az Isten akaratának keresése, Isten akaratának megértése, és Isten akaratának való engedelmesség. Ez az, ami az Isten előtt kedves áldozat. Ami az Isten előtt mindig is kedves lesz. És értjük, hogy ha ott van előttünk most bármelyik papi rendszer, vagy bármilyen áldozati rendszer, bármilyen kegyességi rendszer, hadd ragyogjon túl mindezen. És talán szabad ezt is kimondani, hadd szégyenítse meg mindezeket, hogy az első az engedelmesség kellene, hogy legyen. Az engedelmességnek kellene, hogy jelen legyen a mi életünkben, mint kedves ajándék, mint az Istennek szóló áldozat, hogy engedelmeskedem az Istennek, az Isten szavának, az Isten akaratának. A másik dolog pedig, amit szerettem volna még ezzel kapcsolatban elmondani, az a minta, a mintának a kérdése. Ahogyan itt olvasuk az 5. versben, ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort is, mert így szólt, vigyázz mindent aszerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Vagy itt korábban még a 2. versben azt mondja, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Hogy van egy sátor, egy szent sátor, egy szentély, amit nem ember épített. És érdemes ezeket a hasonlóságokat megtalálni, azt a tükröződést, ezt a visszaverődést fellelni, megismerni, megérteni. És ez nagyon sok mindenben a szent sátorhoz is elvezethet bennünket, nem véletlen az, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője is erre mutat vissza, hogy az Isten figyelmezteti Mózes, hogy aszerint a minta szerint. És érdemes egy kicsit kutakodni a sátornak a felépítése után, és annak a logikája után, hogy miért olyan az a sátor, amilyen. Miért úgy épül fel, miért van benne annyi fal, miért van benne annyi lépcsőfok, amin át kell menni, míg az ember eljuthatna a Szentek Szentjébe. Ez a mennyei hierarchia. És hadd figyelmeztessen meg, hogy beszéljen azért nekünk ez arról, hogy ebben a különböző terekben, létezési terekben hol vagyunk mi. Ugye van az, aki kívül van a sátoron kívül, aki éli a maga életét, semmi köze hozzá. És van, akinek valamilyen vonzás által már van bejárása a külső sátorba, eljön, elhozza az áldozatát, ajándékát, ő sem mehet tovább. Onnan már csak a papok mehetnek. Papok veszik át, a papok viszik tovább. Papok mutatják be az áldozatot. És ők is csak még egy udvarral beljebb mehetnek. És majd onnan is majd csak a főpap az, aki az évenként bemutatott áldozat után beléphet a szentélybe, a Szentek Szentjébe. És valahol itt vannak ezek a lépcsőfokok, ahol a megszentelődésnek különböző formái, mindegyiküknek meg kell mosakodni, oda kell szentelnie magát. Napokkal, hetekkel, korábban már úgy kell készülni, hogy az a szolgálat, az tiszta és az Isten előtt kedves legyen. És úgy kell élnie ebben a térben. De hányan juthatnának el a Szentek Szentjébe? És valahol visszakanyarodva az elejére az ige szakasznak, hogy ott van a mi főpapunk. És amikor Jézus Krisztusról beszélünk, és Jézus Krisztusnak a főpapságát, a szentélyben való jelenlétét akarjuk megérteni, akkor hadd döbbenjünk rá arra, hogy ez a kárpit a tetejétől az aljáig ketté szakadt, és szabad út van. Szabad út van számunkra, hogy belépjünk ebbe. És ez olyan jó hangzó dolog, hogy hát akkor leomlottak a falak, és mehetünk. De csak Krisztusban. És azt ne felejtsük el. Igen, mehetünk. Leomlottak a falak, ketté szakadt a kárpit, és van nekünk főpapunk a Szentek Szentjében.

0: És lehet menni egészen az Istenig, az Isten oltáráig. Lehet megszólítani az örökkévaló Istent. De Krisztusban. Krisztusban. Ő ment előttünk. És ő nélküle nem jutunk el az Istenig. Nem jutunk át már az első falakon sem. Sokszor beleütközünk is, visszaverődünk is. Az, amit látunk, vagy aki külső emberként jön, az, amit lát, már az első falon visszafordul. Nem kell ez nekem. Nem kell nekem a templom, meg nem kellenek nekem a hívők. És nem is tudja, hogy hová kellene eljutnia, mert nem is ismeri Krisztust. Nem ismeri Krisztus áldozatát, Krisztus szentségét, és Krisztusnak a valóságát. Nem azt a valóságot, nem csak azt a valóságot, hogy ott van a mennyei szentélyben, hanem azt a valóságot, hogy bennem, benned, ott van Krisztus. És általa is vele lehetek én is ott a szentélyben. És imádságban megszólíthatom az Istent. És részese lehetek annak a könyörgésnek, annak az engesztelésnek, annak a bűnbocsánatnak és annak az örömnek, amit az ember átélhet akkor, amikor az Isten kegyelmébe kerül. És kívánom, kedves testvérek, hogy hadd tudjuk mi is átélni újra és újra annak a csodáját, hogy az örökkévaló Isten beenged bennünket az ő szentélyébe Jézus Krisztusért, de ne feledjük el, hogy ennek az útja az engedelmesség. Ennek az útja az engedelmesség, a legfontosabb ajándék, a neki való engedelmes szív, a tiszta szívnek a megélése, megtapasztalása. Kívánom, hogy ebben tanítson és formálja a mi életünket ma is az Istennek szava, az Istennek igéje, és vezessen az ő lelke. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy a te egyszülött fiadat adtad azért, hogy nekünk életünk legyen ő benne és ő általa. Köszönjük, Urunk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy odaadta érte a te fiadat, és mindazok, akik hisznek, akiknek a szívében ott van a készség és az engedelmesség, akik vágyakoznak te veled egyé lenni Krisztusban, azokat te hívod is a te országodba. Hívod a te kegyelmedbe, hívod a veled való örök és boldog kapcsolatba. Így kérünk, Urunk, hogy hadd lássunk túl azon a valóságon, ami körülvesz bennünket. Hadd lássunk túl a materiális, anyagi valóságon is. Hadd tudjuk felemelni a mi tekintetünket az örökké való felé, amelynek csak képmását, csak árnyékát láthatjuk itt. És hadd tudjunk belekapaszkodni a te szavadba, a te tanításodba, a te vezetésedbe. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk engedelmes szívet. Nap mint nap tanuljuk, hogy hogyan lehet a te ígéd szerint élni, hogyan lehet téged követni, meghallani és megérteni a te tanításodat, intésedet, feddésedet, és hogyan lehet minden bűnünk, nyomorúságunk ellenére leborulni te előtted, és kimondani azt, hogy inkább essem a te kezedbe, mert irgalmas vagy és kegyelmes. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg a te népeden, és könyörülj meg a mi életünkön egyen-egyenként, és ne ród fel a mi vétkeinket, hanem vesd a hátad mögé, és vesd a tenger fenekére is, felejtsd el örökre mindazt, amit megbántunk, mindazt, amit eléd vittünk, mindazt, amiben te kijelentetted a te kegyelmedet és irgalmasságodat. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg ezektől a dolgoktól bennünket. Ne kínozzanak és ne kötözzenek meg bennünket újra és újra, hanem hittel ragadjuk meg azt, hogy a felséges trónusánál ott van a mi főpapunk, és engesztelést kért helyettünk, érettünk. Köszönjük, Urunk, hogy így szabadítasz fel bennünket naponként, hogy még jobban kövessünk téged, még jobban vágyjunk megismerni téged, és még jobban akarjunk a te akaratod szerint élni. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom, öröktől fogva most és mindörökké. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дуло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Галерея угорського дому Мукачі Міхай.
1: A Mukácsy Mihály Magyar Ház galériája.
2: A természet, az otthon és a hétköznapi környezet inspirációja jelenik meg a kárpátaljai festőművész Kalitics Erik alkotásaiban. A művész 1987-ben született Munkácson, ma pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol olyan mesterektől tanult, mint Kopriva Attila és Igor Lucenko. Kalitics Erik a művészetére jellemző a letisztult formavilág és a kompozíció iránti érzékenység. Képein gyakran jelennek meg egyszerű motívumok, tárgyak, állatok vagy a természet részletei. Ezeket azonban sajátos módon minimalista szemlélettel rendezi el a vászon, ahol a síkok, a vonalak és a formák közötti harmónia válik meghatározóvá. Alkotásain a színek sokszor erőteljesek, mégsem a színvilág áll a középpontban, hanem a kompozíció és a karakteres sziluettek. Festményei gyakran szűk térben játszódó jelenetek, amelyek különleges hangulatot és belső történetet hordoznak. A festőművész a kárpátaljai magyar képzőművészeti élet aktív szereplője, tagja a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának, és számos csoportos kiállításon mutatta már be munkáit Kárpátalján és Magyarországon is. Kalitics Erika számára az ihlet sokszor egészen közel van, az otthoni kert, a ház vagy éppen az udvar is képes új gondolatokat adni. Festménye így a mindennapok egyszerű szépségét és a körülöttünk lévő világ harmóniáját igyekeznek megmutatni.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mukácsy Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény egyik legszebb történelmi épülete az Eötvös Kúria, amely ma már nem csak műemlék, hanem a város egyik turisztikai látványossága is. A kúria 18. század elején épült, amikor az Eötvös család köznemesi ága itt alakította ki birtokközpontját. Az épület az évszázadok során a család lakóhelye volt egészen 1945-ig, és a körülötte elterülő park, valamint a melléképületek egykor egy jelentős nemesi udvarház hangulatát idézték. A család több tagja a történelemben is szerepel. Vállalt. Például a szabadságharc idején egyes Eötvös családtagok aktívan részt vettek a küzdelmekben. A kúria később több funkciót is betöltött. Egy időben a Beregi Múzeum iskola történeti kiállítása működött itt, majd az épület évekig üresen állt, és az állapota jelentősen leromlott. Az utóbbi években azonban teljes felújításon esett át. A restaurálás során igyekeztek megőrizni az eredeti építészeti részleteket, például a faragott, kazettás mennyezetű előteret és a régi nyilázzárok nagy részét. Miközben a kúria környezetét is megújították, parkot, rendezvényteret és új zöld felületeket alakítottak ki. A történelmi épület ma új szerepet kap, itt működik majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vásárosnaményi kihelyezett képzési központja. Így az egykori nemesi kúria ma ismét a közösség szolgálatába áll. Egyszer őrzi a múlt értékeit és a jövő generációinak tanulását segíti, méltó módon kapcsolva össze vásárosnamény történelmét és jelenlétét.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai programbemutató adásban családi fürdőzésen veszünk részt, a Munkácsy Mihály Magyar Házban megtartott angol nyelvtáborral ismerkedünk, kamaszokkal elbúcsúztatjuk a nyarat, illetve lovagolunk Tisza csomán. Jöjjenek, tartsanak velünk!
1: В ефірі передача «Спілки закарпатських угорських багатодітних сімей. Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску ми розповімо про сімейний відпочинок у басейні. Побуваємо в таборі з вивчення англійської мови, який проходив в угорському домі імені Мігая Мункачі в Мукачеві. Та разом із підлітками попрощаємося з літом, а також вирушимо до кінного табору у селі Чома. Тож, залишайтеся з нами.
0: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél a tavalyi évben fogalmazódott meg az az ötlet, hogy olyan fürdőzési lehetőséget kínáljon tagcsaládjainak, ahol az egész család ki tud kapcsolódni. A korábbi években már több wellness program került megrendezésre az egyesület szervezésében. Házaspárok, édesanyák, szülőgyermekek számára. Viszont a család leginkább együtt szeret kikapcsolódni ilyen alkalmakkor is. Így a Kálmene idén augusztus 6-án és 7-én lehetőséget adott erre a tagcsaládjainak Beregdédán, a Hórusz Mini Aquaparkban. A két napra összesen 400 fő jelentkezett, amely 93 családot jelent 40 településről. A következőkben Jakab Szabina Péterfalváról és a Beregsomi Deme család felnőtt tagjai mesélnek.
1: Минулого року в спілці закарпатських угорських багатодітних сімей виникла ідея організовувати для родин-учасниць можливість спільного відпочинку, де цікаво провести час могла б уся сім'я. У попередні роки спілка вже організовувала різноманітні оздоровчі програми, але для подружніх пар, матерів, а також батьків і дітей. Однак під час такого відпочинку сім'я найбільше любить бути разом. Тому 6 та 7 серпня цього року родинам організували відпочинок у міні-аквапарку Хорус у селі Дида. Загалом на 2 дні зареєструвалися 400 осіб. Це 93 родини з 40 населених пунктів. Далі своїми враженнями поділиться Сабіна Якоб із Пітерфолва, а також дорослі члени родини Деме із Салашом.
0: Az anyukát, Szabinát kérdezem arról, hogy hogyan készült a család erre a lehetőségre, vagy erre a fürdőzésre?
2: Hát külön készültek annyi, hogy valahol összepakoltunk a családnak, meg egy ilyen kis rákcsát, vagy valamiket vittünk, ott minden család kapott egy hotdogot, minden személy, és hát amit úgy akartunk, úgy vittünk. Volt pavilon, ami a nagycsaládosok külön lefoglaltak, és akkor ott lehetett együtt leülni, beszélgetni, ismerkedni, úgyhogy nagyon jó telt ez a nap.
0: Egész család ott volt?
2: Nem, mi, nekünk a lányok nem voltak itthon a nagyok, hanem a kicsit vittük, és akkor mi hárman mentünk akkor.
0: Lehetséges, hogy akkor egy éves kislányjal ez igazán ideális helyszín volt?
2: Igen, nagyon jó volt, mert a kinti részen olyan kis sekély víz van, úgyhogy azt nagyon tetszett ott, mert na, biztonságos volt. Bent még jobb volt lenni aztán, mert nagyon meleg volt akkor nap, és akkor inkább utána behúzódott inkább mindenki, és de ott meg a gyerek részleg nagyon tetszett, kicsi csúszda, mindenhonnan piccolnak a vizek, úgyhogy nagyon élvezte a kicsi, úgyhogy jó volt kicsivel is menni.
0: Milyen volt a hangulat, milyen volt a társaság? Voltak-e ismerősök, vagy sikerült ismerkedni is?
2: Nagyon jó volt, már ismerünk több családot, mert már több programon is részt vettünk, és innen Péterfalváros több család ment, meg Forgolányból is a barátok, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, akkor jöttek, beszélgettünk, úgyhogy valahol olyan jó kis csapat összegyűlt, úgyhogy nagyon jó volt az egész nap, olyan hamar elrepült, hogy majd észrevettük 6 óra, hú, hát ez már egy hétig lehetett lenni. Aztán mondtuk is, hogy gyerekek fáradtak, akkorára mindenki kifáradt, a szülő is, meg a gyerek is, és akkor aztán jöttünk, úgyhogy nagyon jó volt, igen.
0: Említette, hogy sok ismerős volt. Ilyenkor szülőként jól gondolom, hogy nem csak a saját gyermekemre teszem a fókuszt, meg arra figyelek, hanem egy picit a többiekére is figyelek?
2: Persze, igen, mert mindenkinél van most ilyen kis sebb itt a baráti körünkből is, és akkor ott mozognak, mint a kis hangyák, itt szaladgáltak, úgyhogy zártuk, ott volt egy ilyen kis ajta, azt mindig úgy zártuk, vigyeltük egymás gyerekére, hogy segítettünk egymásnak, persze.
0: Hadd kérdezem meg, hogy egy ilyen programnak meddig érzik a hatását? Mert azért mégiscsak víz mellett vannak a szülők is, a kicsi is vízben mozog, gondolom

0: 14 és 15 évesek, hogy ők nem voltak. Ilyenkor ők mit mondanak? Nem mondják azt, hogy miért nem megyünk el együtt is?
1: Hát ők megértették, mert a nagy az oda volt Zánkán a Balatonon, úgyhogy a kicsi meg a testvéremnél volt, úgyhogy azok ugye voltak, de hogyha szeretnének, akkor elmegyünk majd együtt is.
2: Deme Marika vagyok.
3: Marika, kedves, hogy készül a Deme család egy ilyen közös fürdőzésre? Meséljen nekem erről a napról.
2: Hát nagy izgalommal készültünk. A gyerekeknek nagyon fontos volt, hogy itthon ne hagyjuk az úszó szemüveget. Nagyon szeretnek fürödni, és nemrégiben megtanultak úszni is. Örültünk annak is, hogy ismerősök is lesznek, viszont érdekes volt számunkra az is, hogy minél több új emberrel találkozzunk, ismerkedjünk. Hál' Istennek jó időnk volt.
0: Az alkalom akkor nem csak a fürdésről, hanem mint általában a nagy családos rendezvények egy kicsit az ismerkedésről, a kapcsolattartásról is szól. Jutott idő erre a fürdés mellett?
2: Igen, ezért is nagyon jó volt, hogy itt volt megszervezve az egész, mivel szerintem nagyon családbarát ez a Hórusz, nagyon jók a vizek, nem túl mélyek, és míg a gyerekek tudtak fürödni, addig mi anyukák eszmecsere tudtunk egy kicsit egymással is foglalkozni.
0: Mi ilyenkor a téma a szülők között?
2: Hát... most inkább az volt, hogy nagyon gyorsan elrepült ez a nyár.
0: Valóban?
2: Igen, igen. Azért is örültünk neki, hogy még volt ilyen lehetőségünk, hogy kimenjünk így együtt fürödni a család.
3: Meddig érződik egy ilyen programnak a hatása? Meddig téma akár így a családba? Napokig, hetekig esetleg?
2: Hát hetekig is, mert a gyerekeknek nagyon nagy élmény volt, úgyhogy sokáig beszéltek róla, és várják, meg nyaggattak is, hogy menjünk még legközelebb. Tényleg szépen. Élményt ad.
3: Visszatérve az elejére, amit mesélt, hogy az úszószemüveg. Maradt itthon úszószemüveg?
2: Hát most szerencsére nem, de jártunk már, úgyhogy ott kellett venni. Nagyon szeretnek buvárkodni, úgyhogy ők már maguk úgy készülnek, hogy a legfontosabb számukra a fürdőgatya után az úszószemüveg.
3: András, Marika, a feleség az előbb elárulta, hogy milyen volt a Hóruszon ez a nagy családos fürdőzés. Apai szemmel milyen volt? Mit látott az apuka?
4: Hát nagyon jól érezték magukat a gyerekek, szinte ki se akartak szállni a vízből, teljesen jól érezték magukat. Szerintem minden egyes ilyen alkalom, ahol együtt tud lenni a család, együtt tudunk fürdőzni, együtt tudunk közösen nagy családosokkal, ismerősökkel fürdőzni, ez mindig egy nagy élmény a gyerekeknek. Ugye nem csak az van, hogy mi elmegyünk a család, és akkor ott hárman, meg mi ketten ugye fürdenek, hanem ismerős gyerekekkel tudnak egyszerre ugrálni, meg dobálni egymásnak ilyenek, úgyhogy nagyon jól érzik magukat.
0: Mennyire lehet ismerkedni azokkal a tagcsaládokkal, akikkel még nem volt közös találkozás?
4: Szerintem nagyon jó kialakul ez is, mivel hogy én azt vettem észre, hogy ha például én nem ismerem, de viszont az én baráti körömben az ismerőseim közül már valaki ismeri a családot, és akkor az így szokott működni, hogy akkor utána nagyon könnyen tudunk barátkozni, hogy az én barátomnak a barátja már az én barátom is.
0: Mi a téma az apák között ilyenkor? Van-e valami aktuális téma most?
4: Hát általában mezőgazdaságban, azért akik itthon vagyunk, 90%-a szerintem mezőgazdaságból él a családosoknak, úgyhogy általában ez szokott lenni, vagy esetleg autók.
0: Ilyen pihenőnap előkerül a munka?
4: Igen, nem is a munka, hanem ez...
0: mezőgazdaság.
4: Igen, igen, de ez csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen eszmecsere, hogy kinek mi volt nehéz, most ugye épp a vihar után voltunk Kisbégány, meg ott benne környékén, ugye nagy vihar pusztított, hogy ki hogy tudta megoldani utána a károkat menteni, úgymond.
0: Azt nem is kérdeztem meg a feleségétől, Marikától, hogy ő egyébként, felteszem a kérdést, hogy a felnőttek, a család felnőtt tagjai ilyenkor tudnak pihenni egyébként? Tudnak ugyanúgy kapcsolódni, fürödni is? Vagy elmegy az idő nagy része a beszélgetésekkel, illetve a gyerekekre való vigyázás?
4: Szerintem nagy része, igen, azért a gyerekekre, mert azért a lányunk is még 6 éves lesz, tehát azért ő még azért elég rendesen a víz mellett igényel felügyeletet. Viszont a két gyerek, és a két nagyobb gyerek, a két fiú is már besegít, úgyhogy ők is elvitték fürödni közben. Szerintem tudunk pihenni.
0: Az, hogy a gyerekek tudnak úszni, az kiderült a beszélgetés elején. A szülők tudnak?
4: Hát ezt nem sajnos.
0: Egyikőjük sem?
4: Nem, egyikünk sem.
0: Hát lehet, hogy ideje
4: hát
0: volna.
4: Hát úgy kapálózni.
0: Lehet, hogy ideje volna, nem?
4: Igen, igen. Többet kell járni még fürdeni, meg ilyen fürdőzésre, aztán majd lehet, hogy kialakul még az úszás tanulás is.
3: Köszönet a program felelősöknek, Szilágyi Nitót Gabriellának és Tarpai Józsefnek, hogy segítettek a program lebonyolításában.

0: Augusztus 10-e és 14-e között nagycsaládos gyerekek lepték el a Munkácsy Mihály Magyar Ház termeit, hiszen az idei nyáron is megszervezésre került az angol tábor, mára már hagyományosan Munkácson. Az ötnapos program során a résztvevők játékosan sajátíthatták el az angol nyelvet szakemberek segítségével. Ilyen szakember az általam Viberen elért Kosztyú Julianna tanárnő, a program felelőse.
1: З 10 до 14 серпня приміщення Угорського дому імені Мігая Мункачі в Мукачеві заповнили діти з багатодітних родин, адже цього літа тут традиційно організували табір з вивчення англійської мови. Протягом 5 днів учасники в ігровій формі вивчали англійську мову під керівництвом фахівців. Однією з них є вчителька Юліана Костю, з якою ведучому вдалося зв'язатися через Viber. Вона є відповідальною за програму.
0: Kedves Júlia, az első kérdésem az az volna, hogy hogyan készülnek a szervezők egy angol táborra a Munkácsy Mihály Magyar Házban, amit a KMNS szervez 2026-ban. Mik a prioritások?
2: Az idén 2026-ban ez volt az 5. jubileumi angol táborunk, amit megszerveztünk. Hát ilyenkor mindig előzetesen összeülünk a tanárokkal, és összeállítjuk a programot, a tervet, hogy mit fognak a gyerekek tanulni, akkor mik lesznek a délutáni foglalkozások. Hát szóval előtte megbeszéljük, és akkor beszerezzük a hozzávalókat. Elmegyünk a Magyar Házba, megnézzük a termeket, hogy rendezzük el a csoportokat, hány csoport legyen. Tehát itt szoktunk felkészülni.
0: Mekkora volt az érdeklődés?
2: Az idén 28 gyerek vett részt, a legidősebb az 16 éves volt, a legfiatalabb 9 éves. Három csoportban foglalkoztak, a kezdők, a haladók, hát és az idősebbek együtt voltak egy csoportban.
0: Mennyire népszerű az angol nyelv a gyerekek körébe? Mennyire szeretik, mint idegen nyelvet tanulni, vagy akár alkalmazni, használni? Mi a tapasztalat?
2: Hát szerintem szeretik. Valakinek ez a kedvenc tantárgya, valaki szereti tanulni, valaki szeret táborozni, és szeret az angol tábort is azért jön. Vannak már visszajáró diákjaink, úgymond, vagy résztvevők. Van, aki már harmadszor volt most a táborban, valaki sokan, olyan sokan voltak már másodszor, úgyhogy szerintem szeretik.
0: Ez a tábor, ez inkább arról szól, hogy az iskolai anyagot szinten tartani, vagy kiegészíteni, netán a kommunikációs képességeket fejleszteni.
2: Hát igazából az iskolai programhoz nincs köze, az inkább témákat veszünk, és akkor inkább a beszéd, tehát a gyerekek gyakorolják be azokat a mondatokat, amit tudnak bizonyos helyzetekben használni, vagy egymással párbeszédeket kezdeményezni, válaszolni kérdésekre, kérdéseket feltenni. Tehát inkább a kommunikáció és a játék, inkább ez, tehát nem iskolával összefüggő.
0: Az angol nyelv tanuláson, tanításon, foglalkozásokon kívül van-e lehetőség, illetve van-e más program, ami tarkítja ezt a hetet?
2: Hát, hogy ne legyen csak tanulás, meg igazából nem az iskolába jönnek vissza a gyerekek, hanem egy táborban. Ezért igyekszünk mindig a érdekességet bevinni a táborba. Most például voltak táskák, táskafestés, ilyen vászontáskákat festettek a gyerekek maguknak, akkor kulcstartót készítettek. Az utolsó napon volt egy kirándulásunk, amit a Munkácsy várat tekintettük meg. Sokan voltak már, de az már nagyon régen volt, úgyhogy szerintem azt is nagyon élvezték a gyerekek. Egy bejártuk a múzeumokat.
0: Milyen volt a hangulat, ugye az általános hangulat?
2: Hát szerintem jó volt. Gyerekek munkások voltak, mikor csoportra, tehát látszik már, mikor az idősebbek együtt vannak, ők már visszafogottabbak, meg komolyabbak. Hát a gyerekek ők az órán és inkább a játékot szeretik, tehát játszva tanulnak. A középszint, hát ők is inkább már komolyabbak voltak. De úgy a szünetekben játszottak, voltak cserkészlányok, akik segítettek abban, hogy szünetekben is foglalkoztassuk a gyerekeket, hogy ne legyen nekik unalmas, tehát új játékokat is tanultak. Hát szerintem jó volt a hangulat. Az az érdekes, hogy minden nap majdnem mindenki visszajött, tehát nem voltak hiányzók. Minden nap mindenki visszajött. Szívesen jöttek.

0: Kálmene az idei nyáron is szeretett volna egy felejthetetlen tóparti nyárzáró alkalmat szervezni kamaszok számára. Ezért augusztus 15-én nyárzáró kamaszpiknik a nagycsaládos fiatalokkal címmel találkozott egy lelkes kis kamasz csapat. Hogy miért is? Mert ezen a napon lehetőségük nyílt újra találkozni, feltöltődni, versenyezni, jókat enni és mindemellett egy jót csobbanni. A korhatár 14 és 18 év között. Helyszín a Dédai tópart 53-as parcellája. Programfelelősök Pivnyeva Nikolett és Nagy István. A riporter, jó magam, a programfelelőst, a résztvevő kamaszokat és egy segítő szülőt is kérdezhetett.
1: Цього літа спілка закарпатських, угорських, багатодітних сімей також хотіла організувати для підлітків незабутні завершення літа біля озера. Тому 15 серпня було організовано захід, на якому зібралася активна команда юнаків та дівчат. Вік учасників від 14 до 18 років. Місце проведення заходу – берег озера Дейда, сектор номер 53. Відповідальні за програму Ніколета Півнєва та Іштван Надь. Наш журналіст поспілкувався з відповідальними за програму, підлітками-учасниками, а також одним із батьків, який допомагав в організації заходу.
0: Nyárzáró kamasz piknik a Dédai tó partján, Pivnyeva Nikoletta programfelelőst kérdezem. Mit terveztek, miről szól ez a nap, ez az alkalom?
2: Sokat hallom a nagycsaládos anyukáktól, szülőktől, hogy a kamaszoknak is jó lenne valamilyen program, valamilyen kikapcsolódás, és annak apropóján, hogy több faluban, több szervezetnél vannak nyárzáró alkalmak, így tulajdonképpen már hagyományá vált, hogy a kamaszoknak is van, nagycsaládos kamaszoknak nyárzáró alkalom itt a Kálmenében. Tavaly már voltunk itt Dédán, és mivel úgy gondolom, hogy sikeres volt a program, így az idei évben is megszerveztük a fiatalok számára. Hát a mai napon számháborúztak a fiatalok, mindig valamilyen csapatverseny a kezdő program, illetve utána egy közös sütögetés és fürdőzés. Tulajdonképpen ez a nap a kikapcsolódásról szól, arról, hogy a fiatalok együtt legyenek, együtt feltöltődjenek, beszélgessenek, elmeséljék akár, hogy hol voltak a nyáron, mert rengeteg tábor, meg rengeteg program lehetőség volt még ezen kívül, én úgy gondolom nekik, és én személy szerint, mint programfelelős szeretek ezekkel a fiatalokkal találkozni, és az is pozitív a számomra, hogy idén látok új arcokat, olyanokat, akik tavaly nem jöttek el. Nem nagy létszámban vagyunk, körülbelül 15 fiatal jött el ma erre az alkalomra, de én mindenkiért hálás vagyok, örülök neki, úgyhogy most éppen az ebéd zajlik, és hamarosan fogunk fürdőzni.
0: Az előbb említette, hogy alkalom van arra, hogy kibeszéljék, hogy milyen volt a nyaruk. Majd fogom őket is kérdezni, hogy kinek milyen volt a nyara, de így programfelelősként, vagy egy picit úgy is, mint a Kálmenénél, a kamasz programok felelőseként is kérdezném, hogy milyen nyaruk lehetett, vagy milyen nyaruk volt azok alapján, amiket ők elmondtak, vagy egyáltalán, amit programfelelősként érezni lehet.
2: Én azt gondolom, hogy a 25-ös évben is voltak programok, de én azt látom, hogy a 26-os évben valahogy még intenzívebben, legalábbis ezek az arcok, akik itt vannak, őket más körökben is láttam, én is táboroztam, és én is voltam ezeken az alkalmakon. Én azt látom, hogy szükségük van a találkozásra ezeknek a fiataloknak, hiánypótló minden alkalom, minden program, ahol együtt lehetnek, és hogyha akár röplabdáznak, tollaslabdáznak, vagy most például elmennek és együtt fürödnek, beszélgetnek, akkor az már egy jó alkalom a számukra, és valamivel talán egy kicsit felejthetetlenné is teszi a nyarat.
0: Itt vagyunk ugye a Dédai tó már-már legendás nagycsaládos 53-as parcellájánál, és idén is látom, hogy szülő is segít abban, hogy ez a program kellően tartalmas, finom és vitamindús legyen.
2: Igen, a tavalyi évben is jöttek erre a kamasz nyárzáró alkalomra anyukák, és ennek apropóján hívtam idén is. Sajnos nem tudtak olyan sokan jönni, viszont Varga Gabica, ő egy benei nagycsaládos anyuka, ő eljött, és hozott tulajdonképpen magával még legalább 4 gyereket, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív dolog, illetve hazai zöldségeket, és jó kedvet, meg igazából azért is kérdeztem meg őt, mert a legutóbbi kamasz programon ő is, mint felelős, részt vett, és olyan pozitívan érkezett vissza arról az alkalomról, mesélt, hogy mennyire jó ezekkel a nagycsaládos kamaszokkal találkozni, hogy mennyire lelkesek, és mennyire nyitottak a beszélgetésre, mert ugye a kamaszoknak nehéz megnyílni, de olyan jó volt látni, hogy ő lelkes, és örültem neki, hogy idén is eljött, és segít nekünk ebben a programban, hogy tartalmas legyen.
3: Dankai Diana.
4: Honnan érkeztél?
3: Csetfalvából. Birce Csengánda Mária, Beregszász.
4: Lányok, ti kamaszok vagytok. Az előbb Pivnyeva Nikolett programfelelős irodavezető elmondta, hogy miről szól ez a mai délelőtt. Mesélt arról nekem, hogy ti is, és a többiek is nagyon nyitottak voltak arra, hogy meséljenek arra, hogy milyen volt a nyaruk, hogy telt a nyár. Hogyha tőled azt kérdezném, hogy milyen volt a nyár most kárpátaljai nagycsaládos kamaszként, mit mondanál?
3: Elég jó volt a nyáron, voltam háromféle táborba is, járkáltam ilyen napokra is, ilyen egynapos dolgokra. Jó programok vannak.
5: Tele volt az egész nyáron táborokkal, legjobb barátnőmmel, ott alvásokkal, meg nagyon sok hülyeséggel, persze jó hülyeségekkel, és rengeteg emléket gyűjtöttem össze a nyár alatt.
4: A nyár az egy kamasznak az emlékek gyűjtéséről szól egyébként?
3: Arról is, egyben.
5: Szerintem arról is, meg arról is, hogy tudj magadon dolgozni több ideig, úgyhogy így magadba merülsz.
4: Hogy érzitek magatokat itt ma?
3: Jól telik eddig a nap, játszottunk is.
4: Én úgy hallottam, hogy számháború volt.
3: Igen, utána öplabdáztunk, most pedig lehet fürdeni, menni és enni.
4: Mihelyt itt abba hagyjátok a beszélgetést velem. Remélem nem fogtok itt hagyni. Figyeljetek, azt akartam még kérdezni, hogy vannak itt új arcok is, ugye, akikkel még nem találkoztatok egyszer sem.
5: Hát én itt alig ismerek pár embert, és...
4: Lehet, hogy te magad vagy új ezen a programon?
5: Hát én még csak most vagyok először, de én még nem igazán jöhettem volna, mert én még csak 12 vagyok.
4: Értem. Hogy érzed magad így kamaszként ebbe a kamasztársaságba?
5: Nagyon jó, és tényleg olyan, mintha egy korombelivel lennék, de egy kicsit idősebbek nálam.
4: Hogy megy az ismerkedés most a nálatok kamaszoknál? Itt említetted, hogy először vagy, még nem sok mindenkit ismer, vagy még talán senkit nem ismertél előtte. Mennyire alkalom egy ilyen találkozó arra, hogy mondjuk akár új barátokat szerezzen az ember?
3: Nekem itt vannak már több ismerősök is, akiket már máshonnan láttam, de nagyon kedvesek az emberek, és könnyen lehet velük ismerkedni.
5: Nekem is van itt egy pár emberek, itt ismerek, de például van egy lány, akivel már beszélgettem, de vele is csak játék közben tudtunk beszélgetni, meg azután, de a játék által sokkal könnyebben lehet ismerkedni.
4: Az előbb azt hallottam, hogy egy kamasz programhoz elengedhetetlen, hogy ne csak a programfelelős, ne csak az egyesület vezetése, ne csak a dédai 53-as parcella, ne csak a kamaszok legyenek, hanem olyan szülők is, akik támogatnak egy-egy ilyen eseményt. És egy ilyen szülő az Varga Gabriella Benéből. Hogy jött ez az ötlet, vagy egyáltalán hogy merült ez fel, hogy egy kamasz programra eljöjjön?
6: Hát alapból nekem valahogy ezek a kamaszkorosztály nagyon fontosak. Többször is vettem már részt ilyen nagycsaládos kamaszprogramon. Mindig azt kérdezik, hogy hogy bírtok ennyi kamasszal, mikor én otthon egyel se bírok. Hát otthon én se bírok egy kamasszal, de itt valahogy teljesen másak. Annyira tényleg olyan könnyű velük, olyan jó velük, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni is, kamaszoktól, igen. Úgyhogy én mindig nagyon szívesen jövök, hogyha kamaszprogramról van szó. Én mindig jól érzem itt magam. Tényleg azért jövök, hogy sokat tanulok tőlük. Habár otthon nem tudom, hol rontom el ezt a kamasz nevelés dolgot, de valahogy itt mindig más.
4: Egy dolgot, ha említene, mi az, amit itt lehet tanulni egy felnőttnek, egy szülőnek a kamaszoktól?
6: A gondolkodásuk. Itt ismered meg, hogy tényleg mennyire jól tudnak gondolkodni, és mennyire értékesek a kamaszok. Úgyhogy én nagyon szeretem őket megfigyelni, szeretek új dolgokat észlelni rajtuk, és új dolgokat tanulni tőlük.
4: Ezek olyan dolgok, amiket aztán otthon át lehet ültetni a saját kamasz gyerek nevelésébe?
6: Hát próbálkozok, de hát ha egyszer sikerül otthon is, de amúgy nagyon jól érzem köztük magunkat.
4: Itt van esetleg a saját kamasz gyerek is?
6: Igen, itt van. Igen.
4: És ő egyébként hogy áll ahhoz, hogy anyuka is itt van, mint egy árgus szem?
6: Még nem találkoztam mostában vele, eléggé elkerüljük egymást, úgyhogy ő el van a saját társaságában, és örülök is neki, hogy nem zavarok.

0: Augusztus 17-én kezdetét vette a napközis lovastábor a Kálmene szervezésében, a Tisza-csomai Árpád vezérlátogató központ és lovardában. Nagy élmény a gyerekek számára a lovakkal való ismerkedés, az íjászat. A program során a résztvevők megismerkedhettek a lovak gondozásával, azok ellátásával, továbbá kipróbálhatták a lovak felnyergelését és a lovaglást is. Sirokai Kudron Katalin Csenge, Katica először vett részt ilyen lovastáboron. Hallgassák!
1: 17 серпня в рамках програми Спілки закарпатських угорських багатодітних сімей розпочався денний кінний табір у конюшні центру відвідувачів меморіального парку села Чома. Для дітей це чудова можливість познайомитися з кіньми та спробувати себе у стрільбі з лука. Під час табору учасники дізналися, як доглядати за кіньми та правильно їх годувати. Також вони спробували самостійно осідлати коня та покаталися верхи. Широкої Кудрон Каталін Ченге або Котиця вперше взяла участь у такому кінному таборі. Давайте послухаємо її враження.
2: Honnan érkeztél, Katica?
3: Nagyszülősről.
2: Mennyire újdonság neked a lóval való ismerkedés, vagy a lovakkal való foglalkozás?
3: Már kiskorom óta nagyon szerettem a lovakat, és vonzódtam a lovagláshoz, és amikor feljött ez a lehetőség, nyilván igen mondtam rá egyből.
2: Meg tudod fogalmazni nekem, mi az, ami vonz téged ebbe a dologba? A sport része, vagy az állatok, vagy a természet közelsége, vagy... Egyáltalán mi az, ami neked vonzó ebbe?
3: Nyilván az állatok és a természettel való közelség, mert nagyon-nagyon szeretem az állatokat, és mindig is vonzottak.
2: Katica, és hogy érzed magad ebbe a táborba? Milyennek találod a lovastábor?
3: Nagyon jónak, és nagyon szeretem. Ez az első és a legjobb eddig szerintem. Először féltem a közönség miatt, mert nem vagyok a legszociálisabb lény ezen a földön, de nagyon jó a közösség, és hamar összebarátkoztam körülbelül mindenkivel.
2: És a lovak nem félelmetesek? Hát azért egy apró termetű kislány vagy, mondom, a rádióhallgatóknak. És hát azért itt jó, hogy van két póniló is, de azért itt azért nagy és erős állatok vannak. Nem ingott meg ez a bizalmat feléjük?
3: Szerintem ezt a kérdést inkább nem tenném fel magamnak, mert olyan 5 éves koromban én egy bernáthegyi kutyát akartam, szóval...
2: Mindent értek, azt hiszem, a rádióhallgatók is. Figyelj, hogy telik itt egy nap? Mi az a foglalkozás, vagy az az elfoglaltság, ami a kedvenced lett ez alatt a pár nap alatt is akár?
3: Hát... Nem is tudom, a lovaglást nagyon szeretem, meg jó felnyergelni, lenyergelni, és hónapok óta már végre arra vártam, hogy befonhassam a lovak sörényét, szóval szerintem nekem ez a kedvenc elfoglaltságom.
2: Értem. Milyen a hangulat? Hogy sikerült az ismerkedés a többiekkel?
3: Nagyon jó a hangulat, mindenki nevet, elbeséltük egymás rossz és jó élményeit az iskolával kapcsolatban.
2: Ugye az első benyomás az mindig nagyon fontos, meg nagyon meghatározza az ember életébe. Te említetted, hogy az állatok meg a lovak szeretete ellenére most először vagy ilyen lovastáborba. Szerinted mi az a legfontosabb tudás vagy tapasztalat, amit ez alatt az idő alatt megszereztél itt?
3: Szerintem az, hogy nem kell félnem az emberektől, hiába rossz élményeim vannak velük a közösséggel, hiába egy félénk természetű lány vagyok. Ismerkedni kell, és bátorság.
2: És mi az, amit esetleg a lovak tanítottak neked? Vagy ez a környezet, ez a lovas környezet?
3: Azt, hogy nem muszáj tökéletesnek lennünk, a tökéletesség az mindig velünk van. Nem a kinézet fontos, hanem a szórakozás, ami belül van.
0: Turányi Nikoletta, a látogatóközpont munkatársa is a napközis lovastáborról mesélt.
1: Про денний кінний табір також розповіла працівниця центру відвідувачів Ніколетта Турані.
2: Mit szóltál ahhoz, amikor először meghallottad, hogy neked egy napközis lovastábort kell úgymond levezetni?
4: Hát először meglepődtem, őszinte legyek, mert még nem volt részem ilyenben, és nem tudtam, hogy mire számítsak. De egyébként nagyon érdekes tapasztalat, és a gyerekek is nagyon aranyosak. Hát ők már voltak tavaly is lovastáborban, akkor én még nem voltam itt. Úgyhogy lehet, ők jobban képbe voltak, hogy mi fog itt történni, de nagyon élvezem, és remélem nekik is tetszik.
2: Mivel készültetek erre az egy hétre?
4: Hát különböző programok vannak, általában a napot lovápolással kezdik, felnyergelnek, milyen eszközt hogy hívnak, aztán szekerezni is fognak, valamint lovasjátékaink is vannak. Van még ilyen, hogy egymást vezetik, mármint hogy egy gyerek ül a lovon, a másik gyerek pedig vezeti a lovat. Aztán íjászaton is részt vesznek, népi játékok is vannak nekik.
2: Mit szeretnek jobban a gyerekek, a lovakkal való foglalkozást, vagy az egyéb kiegészítő programokat?
4: Hát szerintem mindenképpen a lovas játékok a nyerők. Azt tegnap kipróbálták, és az nagyon tetszett nekik, de azért remélem az íjászat is élvezhető, és tetszett. tetszik nekik az is.
2: Említetted, hogy vannak olyan gyerekek, akik visszatérő vendégei a tábornak. Most milyen arányban vannak? Van erről valami információt, hogy milyen arányban vannak újak, akik mondjuk először vannak itt, vagy visszatérőek?
4: Aki a nagycsaládos egyesülettől jött, ők már visszatérőek, de vannak olyan gyerekek is, akik a mi lovas programunkon vesznek részt, ők pedig most vannak első alkalommal.
2: Milyen a hangulat?
4: Nagyon jó, nagyon jó, élvezik. Milyenek a gyerekek? Hát folyamatosan vidámak, úgyhogy jó.
2: Mennyire lehet tartós tudást szerezni szerinted, vagy mi a tapasztalatotok egy ilyen egy hét alatt? Mert ahogy elsoroltad, nagyon sok minden belefér a lovakkal kapcsolatban, de mennyire lehet tartós tudást, vagy tartósan elhinteni bennük akár a lovak, vagy akár az állatok szeretetét szerinted?
4: Szerintem van esély arra, hogy valamit is tanuljanak a tábor alatt, főleg azok a gyerekek, akiket érdekli a lovaglás. Mint már említettem, van olyan, aki jár hozzánk lovagolni, hát ők azért, mert egy kicsit jobban képbe vannak a dologgal, és mivel visszatérők, így látszik, hogy érdekli őket a lovaglás is, és a lovakkal való kapcsolat, úgyhogy remélem, hogy tényleg fog mindenki tanulni belőle valamit.
2: Ugye egy egykori honfoglaláskori temető mellett vagyunk itt Tiszacsomán az emlékparkban. Különböző állatok vannak, van egy nagyon szép látogatóközpont. Ez mind belekerül a programba, tehát megismerkednek a helyszín azon részeivel is, vagy marad úgymond szigorúan csak lovaglás?
4: Inkább csak a lovaglással foglalkozunk, mivel ezek a gyerekek már voltak valamilyen formátumban itt hozzánk, tárlatvezetésen, különböző táborokban részt vettek, és akkor már voltak tárlatvezetésen, úgyhogy inkább a lovaglásra összpontosítunk.
2: Itt, amikor megérkeztem, akkor három fiatalemberrel találkoztam első körben, akik gondolom a lovakat kezelik, ápolják, illetve a lovaglás terén nyújtanak segítséget. Az, hogy kisgyerekekkel kell foglalkozni, az mennyire profilja ennek a helyszínnek?
4: Folyamatosan ők foglalkoznak, ha csoport is jön, akkor ők foglalkoznak a gyerekekkel, úgyhogy már ilyen téren van tapasztalatuk benne, valamint van még végzettségük is arról, hogy most ők foglalkozhatnak gyerekekkel is, és lovakkal is egyaránt, úgyhogy igen.
2: Te magad lovagolsz egyébként?
4: Nem, én még most augusztus 18-án van egy éve, hogy itt dolgozok, de még csak egyszer ültem lovon. Én félek a lovaktól. Én, hogyha nem muszáj, akkor nem megyek a közelükbe. Nagyon így messziről, nagyon szépek, nagyon aranyosak, de ha nem muszáj, akkor nem megyek közel hozzájuk.
2: De úgy láttam, vannak itt kisebb lovak is, akik talán kevésbé veszélyesek.
4: Igen, van két pónink. Kevésbé veszélyesek, de annál makacsabbak. Maradjunk annyiban.
0: Külön köszönet a program felelősnek, a látogatóközpont vezetőjének, Mester Andrásnak.
1: Окрема подяка відповідальному за програму та керівнику Центру відвідувачів Андрашу Мештеру.
0: Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barka Szérékkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. A KMNE programjainak megvalósulásáért köszönet a Betlen Gábor alapnak.
1: Такою була передача «Сімейне коло» сьогодні. Від імені ведучого передачі Ройко Балажа та редактора Боркосі Еріка я прощаюся з вами. За підтримку реалізації програм «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей» висловлює щиру подяку фонду імені Бетлена Габора. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Valamikor egy dalnak már a címe is mindent elmond, egy kis túlélés, egy kis erő és persze egy dallam, amit alig ha lehet elfelejteni. Gloria Gaynor, I Will Survive.

Cool and the Gang, Cherish. És most egy Shaka Tank sláger következik, ezúttal egy újra gondolt verzióban. Egy kis jazz funk hangulat, egy kis modern lendület, és már is érkezik az Invitations.

És tegy emléked egy pillanatot, ami még egy ideig velünk maradt. Ahogy Karol G és Bruno Mars is énekli a Still című dalban, ami igazán fontos volt, az valahogy akkor is velünk marad. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez volt a Zenesáva a Púzus FM-en. Vigyázzatok magatokra és ne felejtjétek, vannak dalamok, amelyek akkor sem érnek véget, amikor már elhallgattak. Sziasztok! Nagyon jó nasa muzé és na podros dobi hajkincsám. Most levoje pisznyéki na prosto szekincsőcsám. Vonna zalešajú egy pisz lesz szebessőt bírse. Spohad, vyčutia, moment, jaký šedéky čas, zležajte sa s námi. Jak spievajúť Karol G a Bruno Mars u písni Steel. Te, čo je dla nás spravdy važlivé, inúdi, zležajte sa s námi, naviť tudi, kolí žitia vede nás dalej. Ďakujú, že sioni boli razom s mnojom. Bržiť sebe, bržiť tých, kto vám drohý. I nechaj u vášom žití zavždy zležajte miesto dla muziky, jaká nahaduje pro šoť važlivé.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény egyik legszebb történelmi épülete az Eötvös Kúria, amely ma már nem csak műemlék, hanem a város egyik turisztikai látványossága is. A kúria 18. század elején épült, amikor az Eötvös család köznemesi ága itt alakította ki birtokközpontját. Az épület az évszázadok során a család lakóhelye volt egészen 1945-ig, és a körülötte elterülő park, valamint a melléképületek egykor egy jelentős nemesi udvarház hangulatát idézték. A család több tagja a történelemben is szerepel. Vállalt, például a szabadságharc idején egyes Eötvös családtagok aktívan részt vettek a küzdelmekben. A kúria később több funkciót is betöltött. Egy időben a Beregi Múzeum iskola történeti kiállítása működött itt, majd az épület évekig üresen állt, és az állapota jelentősen leromlott. Az utóbbi években azonban teljes felújításon esett át. A restaurálás során igyekeztek megőrizni az eredeti építészeti részleteket, például a faragott, kazettás mennyezetű előteret és a régi nyilászárók nagy részét. Miközben a kúria környezetét is megújították, parkot, rendezvényteret és új zöld felületeket alakítottak ki. A történelmi épület ma új szerepet kap, itt működik majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vásárosnaményi kihelyezett képzési központja. Így az egykori nemesi kúria ma ismét a közösség szolgálatába áll. Egyszerű őrzi a múlt értékeit és a jövő generációinak tanulását segíti, méltó módon kapcsolva össze vásárosnamény történelmét. Köszönöm.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Cool and the Gang, Cherish. És most egy Shaka Tak sláger következik, ezúttal egy újra gondolt verzióban. Egy kis jazz funk hangulat, egy kis modern lendület, és már is érkezik az Invitations.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak? Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy suhintásra agyonüthetsz vele akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van, mondta Jankó. Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, Elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszek egyék kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a 7 száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám,
0: mondta Jankó,
2: hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a 7 feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a 7. egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van, mondja Jankó magában, akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze! Itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét! Csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe!
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kel az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A 7 fejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb királykisasszony Észrevette az ólombokrétát. Oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát. Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony.
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára. A ló egyszeribe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
2: Nem vacsorázom én senki fiával,
0: mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi királykisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte círókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi királykisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 királykisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én,
0: gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb királykisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb királykisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső királykisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi királykisasszony bokrétáját. Azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás. Sírt a 3 királykisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát. Dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok.
0: A 2 idősebb királykisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi királykisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi királykisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a 3 királykisasszony 3 bokrétája is.
1: Itt vagyok, felséges királyom,
0: jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.